0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: Super DJ Radio. Kattanj ránk.
8: Kattanj ránk.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szünet!

érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? De

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu. Oh,

0: is over.
1: Gute Nacht.
2: Egy zene nekem, egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
3: Ez

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. And you love it.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: paradox.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the bass.

Szép és kellemes napot kívánok mindenkinek, 2026-ot írunk, és még mindig augusztus 19. napját, 18 óra 2 perckor bejelentkezik Doki, sziasztok! Ciao, ciao! Nézzük, mivel készültem pontosan, semmivel. Arra gondoltam így az utolsó pár percben, hogy mondom, a régi-régi gyerekkorom, és tényleg a gyerekkorom, amikor még kisgyermek voltam, olyan zenéket, amik akkor nagyon bejöttek, mint emlékeket ébresztünk, ugyebár itt a Super Egy Rádion. Olyan zenéket kicsit ide pörgetek nektek. Csak úgy. Így az űrből. Egy úr az űrből, ugye? Nem ilyen vagyok. Vibe 0-70-45-95-95. Lézer Dance és a Shotgun-a kezdünk. Na sziasztok! Lapi, lapi, la, ciao!

Mikor is zenéltem utájára szombaton? Gyerekek, nagyon jó buli volt. Tényleg hihetetlen volt. Annyira össze vagyunk nőve már, hogy bődület a köbben. Volt itt minden. Medence, Medancié. Alkohol ugye nem kevés. És rengeteg beszélgetés, és ez rohadt jó volt. Köszönöm mindenkinek.

Nos, milyen zenék is dübörögtek, amikor még Doki kis apró kutyafülesen volt talán. Ja, na jó, kutyafüle voltam. Kikérem magamnak. Mert én mondtam, akkor igen, magamnak kérem ki pont. Te hülye vagy az elején.

Úristen, a Viber nagyon durva. Jaj, de szeretlek titeket. Mivel is folytatjuk, Rafaelek és a Robots. Óriás szerelem gyermekkoromban.

Tam tam tadam. Mi volt az első Robic Hunter? Nagy tiszteletem Doki Kábe. Nagy szuper hosszú hétvégére felkészítő Adit, nagy örülés nektek. Nem is kell mondanom, Szerike van, ugyebár mi is köszönjük annyit, én még ohó. Robika is a családja, hallod? Robi meg az Ildi. Bődület, bődület. Imádás.

Ezen a kutya itt van a kis Koni. Koni, menj már arrébb, hihetetlen a csávó. Ilyenkor úgy gondolja, hogy az a legjobb, amikor apa áll a pult előtt, és én ráfekszek a lábára. Hát az mindenképpen, persze. Már máshol nincs hely, tudod. Itt vanunk az Izsa család, és gyönyörű szép késő délután kívülünk neked, drága Doki. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Izsa család már vár téged, örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk neked és mindenkinek. Nagy örülés odaát a családtól. Hello család, ciao Erdőszentgyörgy.

Bizony-bizony elvetemült állapotban voltam gyerekkoromban. Ezek szerint dogimom vagy semmi, Kraftwerk után. Jó kis hipnozis, a Dodge Pulsar. Jaj, de szerettem. És akkor jött a kérdés, de Toki, honnan jött a Transcendence Party? Ja, kösz. Mit tudom én?

ti voltam is jelentkezett. Doktor úr! Nagy adás jelenlét itt, gyorsan alá is írom. Nézem is, igen, alá is van írva. Tonyokám, csókollak, ciao! Visszatérve az előzeti bulira, gyerekek, itt itt van a Málcába. Bődület volt. Olyat medencéztünk a srácokkal. Ugye nem olyan picike a medencém. És beálltunk a szélére, mindenki a szélére. És elkezdtünk körbe-körbe futni. Először gyalogoltánk, aztán futás. Ez olyan kört hozott létre. Olyan örvényt, inkább azt mondom, hogy rohadt jó volt.

haladjunk tovább. Itt Kotó és a Jabda. Ez is mekkora volt Jézusom. Szerintem még kék nyakkendőm volt. Márpedig, ha nekem kék nyakkendő volt, akkor ez régi zene, figyelj.

Itt velünk Sulci is, Mennyi Hello Doki főni. Figyelj oda, mert rákopintok a kezedre. Itt vagyok a halász aranyosi pihenőben, itt alszom. Felugrok ám. Ú, de megijedtünk, várjál. Buszantás Évinek. Köszönöm a fantasztikus hétvégét. Kedves Sulci, imádunk úgy, ahogy vagy. Igazi hülye vagy te is.

Itt van egy kencsike is. Nem fikom megálltam, hogy kiírást. Mondom, úristen, na valahogy próbáljuk meg normálisan felolvasni. Tehát, sziasztok és sziasztok, szuper kencsike jelenlétű. Piva mára is, ahogy az kell. Csodás szép délután, kora estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Na és persze, szuper jó, hosszú hétvégét, legalább olyat, mint a rádió. Kellemes zene aggadás nekünk, és jó adás neked. Kuscsika Encsike. Szia Encsike. Itt van Airplay és a For Your Love.

Úristen, milyen kis porgban fingócska voltam. De már a lábam járt ezerrel. És csak fiatalokból vettem föl mindet. A Magnó Kosszettel, persze. Péntek este.

Ó, Michelle! Micsoda slágerek! Hideg borzom, hallod a... Fülel a kőr a szaromon, kőr a szaromon, hülye! A szőr a karomon! Na, ezt elmentem! Itt van egy záborsz kerék, és szia, Doki! Miről puszom is öles nektek? Édes kis Erikám! Ezer puszi nektek is! Hello, Los Angeles!

Ismét Fiber, itt van Nagyot is. Sepel jelen úton vagyunk a Ráckever lámpás felvonulásra. Go Trabi go, azta mindenit. Küldöd egy képet, egy Trabi a Dunában van. Egy tutajon, amit egy motor hajt hátul. Az igen, oh Michel, ó Travant.

0: I will survive.
1: I will survive. I will survive.
0: Haladjunk tovább. A korral semmiképpen. Itt Boytronic. I will survive címmel. Extended vocal verzióban itt a tripla dupla verzió. Verzió hülye. Tripla dupla verzió. Super egy radio.hu-n. Te hülye vagyok. Itt van Jannika, és szia Jancsi! Hello Doki! Igen, arra az őrvényre én is emlékszem, majdnem elsodolt. Majd elvitt az őrvény a medence aljára. Jó volt-e? Biztos nektek. Üdvözlet nektek! Jancsikám, imád!

Itt vanunk Simon kapitán is, akit nem elfelejteni, este 8-tól jön hozzánk a szuperre. Mint is, szia Doki, sziasztok, szuperre. Kagylózok, Tomcsika is jelen. Jó, de sok értő fülecskét. Húcsika, Tomcsika, te hülye vagy. Mindig még jó este kell beolvasni. Úgysem szoktál válaszolni. Ez teljesen így van. Jaj, ha egyszer cserélnénk egy napot, hallod? Hogy nekem mi dolgom?

De rég játszottam már. Ó, Démis, itt van velünk, tiszteltem, köszönöm, hogy emlékeket ébreszt, ez küldött a képet. Ugyanez volt, Vice Versa küldött egy Maxell kazettát. XL perket. Ugyanez volt, Vice Versa küldött egy Maxell kazettát. XL per 2 per 90. Mondom, tele brutáljó zenékkel.

Itt van Linkbandes és Viberen. Szia, doktor úr! Vagy ezt a hegesztő jelenet Csorvásról. Ünni a szuper hallgatónak az jó kikapcsolódást erre a 4 napra. Annak, aki teheti. Teljesen igazad van, én sajnos nem tehetem. Holnap mondja, momentán nem dolgozom, de véneket meg kell nyomni. Ott fölmegyek Budapestre meghúzni egy 3-szoros hollandit. 1 3-szoros hollandit meghúzni.

Kis mitencsike, ezt a lécet is megugrottad. Kis Laki, mint a mókusos. Nóta fája, hogy tudod te a fogolvasásból csillagos ötös? Esetleg tudnád-e kooperálni a DJ Simont vagy Csurcit? Köszönjük el, sikerüli. Én nem kooperálni, de hülye vagyok. Na most már elbuktam az egészet, korrepet állni. Na itt buktad el, Doki, az egészet. Istenem, igazi hülye. Navy Line, bye bye, mi a morra.

Itt van Zsú is. Hello, Zapu! Én vagyok a Zapu. Én is itt vagyok, ám hallgatlak, mert hallgatom mindent. Zanyót puszinom. Sanyót. Meg Zanyót. Én is voltam porban fingó. Most is az vagyok, ám. Üdv Zsuzsinca! Nincs nekik üzenem, hogy a szóba már az enyém. Stipi-stopi. Aha, persze. Ez nagy háború lesz, úgy érzem. Szia, Zsú!

Jönnek vissza a gyerekkori emlékek. Kollár Gabi, hogy hello Doki, milyen szép időnk van ma. Szabadszállás jelentkezik. Holnap még jobb időnk lesz. Szia Gabi!

Lovasz Kacs is megtisztelt a Viberen minket 0-70-45-95-95 maximális tiszteltem, doktor úr. Szerda délután is jó adást kívánok. Szép hosszú hétvégét és sok pihenést.

Szia, Doki! Ez az első szám, ami ismerős, pedig 87-ben már én is léteztem. Jó adás, szia! Szia, Erika, megtisztel, hogy itt vagy! Hello, szuper! Hello, Erika!

Hát igen. Ez van itt beteg. Óriás zene. Hey, hey, guy! Wealth Remixben itt a Szuperen. Cip-cip-cip-cip-cip, ugye? Tudududup. Tudududup. Andi is itt van, hi Tomi, itt vagyunk a szomszédon. Mátor Szent Vászon, jó a buli, nyomja neki. Éjszakai futás mikor lesz? Jövőre, jó kapcsoláson. Hogy idén még kecskemény?

Koki Zsolt és küldött képet egy kazetta monitójáról, gyerekek. Olyan előadók van rajta, vannak rajta, hogy Jézusom, mekkora! Figyelj, készülj fel! Annyit kell mondani, hogy tép-tép-tép-tép! Figyelj, most szuper! Teljes meg én! Megint vagy, figyelj!

Hát ez volt a Dokiv nagy favoritja, tényleg ez a number one mindenképpen. Egyszerűen hideg borzongás, gyerekek a köbön, figyeljen!

bizony egy TV Caps. És a Catch Me Now I'm Falling. És hogy elkezdjük újra, mint egy vonaton ülnék egy ilyen gőzmozdony, egy ilyen sihú, zsihú végig. És újra elkezdi majd. Bődre azt a mindenit.

Hál' Isten, már ő is megvan nekem bakeliten. Original 12 verzióban itt a Super Digi Rádión. Még egyszer mondom, KB Caps, Catch Me Now I'm Falling. Egyszerűen borzasztó, nagyon nagy, nagyon nagy. És újra kezdje az éneket, és megint magával visz, csak magával visz, csak magával.

ez is mekkora volt. Az Önök Twins, Not a Lovely Kind. Ismét Fiber, itt van még Misi is. Szia, doki, varázslatos zsalama köcsém. Erre már nagypapák is bemozognak. Üdvösségi Super DJ Rádió, mi is?

megmondom őszintén, ennek a koncertjára is emlékszem még. Ha jól tudom, egy zöld és egy kék öltönyben volt a két csávó. Még máig előttem a Móriási volt. Új Dím is itt van velünk ismét. Kirakott egy makelitet. Atya úristen! És látom, tényleg emlékeket ébresztünk ki. 1990, már remixben van a BSB dal, igen. Becsa Boys, persze. Hogy mennyi ideig keresztem marad a Suburbiát tőlük. Végül sikerült egy olyan nagy lemezt megszerezem a Patch a Boys-tól, ami a Suburbia, a Horror Mix rajta van. Tudik a Horror Mix, azt mondjam, 11 perc 40, valami ilyesmi. De sikerült megszereznem, hál' Isten!

És hát a melfejteni este nyolcai hozzánk Simon kapitány. A drága kis Simon, a kis angyalbögyörő, a kis cukorbolsó. Na nézzük olyan zenéket még, ami olyan igazi dokis volt, olyan gyerekkoros

azt nem mindegy, hogy Hódévi kirakta a bakeliten a Suburbiát. Annyit itt nem a horror, de jó. Az igen, a gratuláció ezerrel. The only one night. Just give me the chance. Itt van Fater is velünk. Szép kor estét kíván a Doki. Nagyon eltaláltad a zeneit a heti szabadságos hangulatomhoz, elértem. Soproni Gari tiszteletet teszi minden kedves SDL hallgatónak.

Kicsit gondolkozom, hogy 1000 éve nem volt ilyen zene, gyerekek. Olyan dokis zenék. Olyan italos, olyan régi gyerekkoros. Olyan kék nyakkendős, olyan piros nyakkendős eleje. Kell ez is, hiszen emlékeket ébresztünk. www.szuperizsirádió.hu-n.

Kérlek szépen, valamelyik nap láttam a YouTube-on fönn egy videót. Ez a hőgyemény nyomta ezeket a zenéket, és meghívott egy vendéget hozzá, mint magához. Figyelj, ezt adta rá. Brutális volt.

És milyen durva, együtt énekelték. Keresd meg a YouTube-on, óriási, tényleg óriási. Az öreg Kylie és Lori Kessler.

Ismét Fiverr, itt van Kolozs Zsim is. Szia, szép estét, Doki, szia, Doki. Szóbb, micsoda, jó szó hétvégét mindenkinek. Fincsi lesz az a négy nap jó zene, és Doki, jó pihit majd, köszönöm szépen. Mit ír még, hogy bármilyen

round, round. Hát is mekkora volt Jézusom. Ébresztünk emlékeket. Ho-ho, jó reggel.

Hát igen. Az pedig Mozart is itt van velünk. Jó napot kívánok, Mozart úr. Tiszteletem a szuperekezet. Itt van a money. Mondd, miért ment oké? Money.

és Schmidheiber. Györgyi Zoli is itt van velünk, szevasz, atya. Szép estét, jó munkát és hosszú hétvégét kívánok. Köszönjük szépen. Hello, szuper! Hello, atya. Huszantás. Ez is mekkora volt. Atya úristen!

Pillázzunk tovább, Mikey Bedford után London Boys. Sajnos ők már nincsenek velünk. Pedig mennyi, de mennyi sláger dobtak még volna még elénk. Nem tudnak már többet sajnos.

Mit hód Émi a Viberen? Kérek oda egy baklidet, az igen. Doki, ezt a dalt én küldöm neked. Nem itt állom, de tudom, hogy kedveled a kielő zenét, az összeset, igaz?

Mitch Mitfiver, Misi érdeklődik, hogy a vörös csávó, tudod, a Rick Astley. Na vele mi van? Kérlek szépen semmi. Úgy van, mint az őrület, és ugyanazzal a hanggal, hogy és ugyanúgy néz ki, mint 1980-ban. Bődület a csávó. Like from the start. Yes, I'm gonna get... Na figyelj, mit találtam rá.

jó kis catch. I can lose my heart tonight. Maxi Editben, itt a www.tupa v.superdicsirádio.net 19.48-kor. Nem elfelejteni este 8-tól jön hozzánk Simon. Szerintem ugyanilyen zenéket hoz tovább, ismerem.

Ismét live-ben. Nándi Zsitonnek, szia Doki. Jó adás, sok fület. Jamaikai fülelésen. Itt mindenkinek zuhanykabin cserélek. Hol ő Jamaikában? Ott kell zuhanykabin. Szia Nándi, hello zuhanykabin. Hatos fúrod van. Meg négyes fúrod. Mindkettő kell. Ismét Encsike írja, hogy mekkora az Doki, igen. Fiatalság, bolondság. Simon kérőjel, péntek este kérőjel. Ilyen zenéket kérőjel. Tud hinnem. Jó, hogy még csak szerda van. És igazad van. Live gonna get enough. Live gonna get enough. Itt a Requiem.

És mit volt erre? Kiváló zenéket kaptunk. Mi hallgatok, köszi Doki. Tóbi, szép estét kívánok. Szerintem még maradok kicsit. Aha, persze, nem erő volt, holott nem ezt beszéltük meg.

Itt van az új csonóta, ismét egy Kibi Caps. Nacime, do you really need me? Új csonótaként, így simon előtt.

Spitfire-re Csoki Zsolt írja, hogy ehhez Loki. Ez már rég volt, London Boys. Szuper voltál mindig. Köszönjük, ne viccelj már. Édes bogár vagy. Köszönöm szépen. Helyik, elő kell készülnem, hiszen holnap azért kemény napom lesz, csak szólok. Pihennem kell, medencéznem kell. Mondanom, hogy füvet is kéne nyírni, de hát a meleg kinyírta a füvet, teljesen off. Tehát az egész off.

Csak pihenés és Netflix szerintem, meg Disney. És aranyi élet. Imádám. Óriási.

Puskatok! Jön Simon akkor Viber-re édesen. Csak is pozitívat, hiszen beteg a kutyus gyerekek. Most írja nekem. Annál nincs rosszabb.

Na fáj a búcsú, Toki emegy. Velem legközelebb szombaton, ha minden igaz, este 6-8-ig. Gőzöm sincs, hogy mivel, majd valamivel kész pont. Imádás volt minden perc. Sziasztok srácok, hello csajok! Do you really need me?

of a track.

Lose It, azt mondja Danny Tenaglia és az Element. Csodálatos szép estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem két órán keresztül, ami biztos, és ami még jó, vagyis nem biztos, ha éppen a kutyinak menni kell, akkor sajnos itt kell hagyjam az egészet, és hát nélkülöm kell, hogy folytassátok, lehet azt mondani, mert ha menni kell, akkor menni kell. Igen, ahogy Doki is mondta, egy sajnos kutyi beteg, most már több mint egy hete oda van, meg én is nem alszunk. Egyelőre nem tudják, hogy akit érdekel, persze csak annak mondom, aki nem érdekel, az, hogy nem hallgatja. Hát igen, egy hete szenvedünk, pisilunk, nagyon sokat iszunk, vérvétel minden, egyelőre annyit tudni, hogy valamilyen gyulladásunk van. De szerintem most ezt hagyjuk, én pont azért álltam be ide zenélni ma. Azért jöttem adásba, mert kell egy kis kikapcsolódás az agyamnak, hogy nehezen pörögjek folyamat, úgyhogy lehet azt mondani, utca neki, plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Én Dokinak szeretném megköszönni az elmúlt két órát. Csodálatos volt, lehet azt mondani, tényleg mégis én is fiatalnak éreztem magam, pedig hát mondhatni, ilyen lóhúgyos kisgyerek voltam még, amikor ezek a zenék mentek. Na de váltsunk témát, és hát sokatoknak nem leszek populáris én ezzel a stílussal, amit hoztam, de nekem ez kell, most ebben tudom ki tombolni magam, lehet azt mondani. Úgyhogy jönnek a techno, a tech house-ok és a progressive house-ok ebben a két órában. Itt van a Tetraflux, egyenesen Hollandiából. 2001-et írunk, és a Forever című nóta szól éppen. Pörög a pakelit, lehet azt mondani, de Hódim itt van, úgyhogy csak is a vinil, és hát kizárólag a vinil megy tovább. Ebben a két órában valami hasonló zenékkel, jó van, nem azért ennyire kemény nem lesz, mint a

van egy kis idő, a Viber-re itt vagyunk, az én kedvenc figurám, a pálcikó ember, azt írja nekem, szia DJ Simon, kellemes kikapcsolódást, jobbulás Szofikának, sima ível írják, nem így tudom van, de köszönjük szépen, reméljük minél hamarabb lesz az a mielőbbi gyógyulás. Aztán a Viberen feladta magát, itt van velünk Encsike, azt írja, szia drága DJ Simon, itt vagyok, csak szólok, puszcsika Encsike. Hello Encsi, jókajdózást néked is akkor. Itt van velünk Isa István, még mindig azt írja, gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek, oh yeah! Hát természetes, hogy jövök, hogyha úgy van. Főleg, ha ilyen ideg állapotban vagyok, akkor legfőképp jövök. Még egy gyors belefér, itt van Hordémi. Azt írja, hogy tiszteletem. A doki műsorát végighallgattam aktívan, de nagyon nagy öröm a mai magyar kis... Micsoda, mai magyar kis péntek. Ja igen, itt is az van egyébként, csak itt kis szombat van. Köszi, hogy jöttél, Szofinak ölelést, és csak is a vinil, hogy ne természetesen. Na nézzük a következő muzsikát, először azt mondja, hogy elindítjuk. Na várjál! És akkor felolvassuk, hogy jön Simon Bird, alias Dave Spoon, aki 1977-ben született Portsmouth-ban. De lehet, hogy nem így mondják. Szóval az angliai csávó január 20-án látta meg a napvilágot a Portsmouth-i Angliában. Csak kijött. És hát hihetetlen jó zenéket hozott a Dave Spoon nekünk az évek során. Itt van például egy 2005 júniusi megjelenésű zene. A 21. századról szól maga a költemény, úgyhogy itt van a 21st Century. Egy fincsi kis hard house, vagy éppen tribal house.

Nézzük tovább, a népsorolvas állt a Viberen. Azt mondja, hogy itt van velünk a hetelő barátom, Zoli. Azt írja, jó adást kívánok, jó bulást Kopinak és neked is. Köszönöm szépen, itt van Kolozsi Imi is velünk. És azt írja, csodás estét Tomi, jó bulást Szofinak. Jó adét, jó hó, végre megcsinálta a tegadit. Hát igen, jó kagylózást neked is, Imi és neked is, Zoli. Nézzük, még páran beleférnek, itt van Záborszki Erika is, azt írja, szia Simon, javulást a kutyinak, nektek kitartást, köszönöm szépen, kitartok teljes mértékben. Nem mondom, hogy jó gabdózás neked, de hát ha azért most már ezek a zenék is bejönnek, tudom, szereted a technót. Hát ez az igazi tribal. Itt van önk Kosszup Gábor, jó estét, jó kagylózást, ütemek rendben, nem is várok mást. Sőt, egyen jobbak, ha akarsz, fel is köszönthetsz. Sikerült tegnap betölteni a 45-et, tudok róla. Akartam ülni tegnap, csak nem fértem be a repertoárba. Úgyhogy utólag is nagyon boldog születésnapot kívánok neked, Gábor. Most mondanám azt, hogy az összes szene szóljon neked a ma este folyamán itt. A Supered a Private Night-ban. Oh yeah!

ha már annyira itt Afrikáról beszélt, ugye, a 21st Century-ben Dave Spoon-nak a Choice-ja. Egyébként nem tudom teljes mértékben, hogy ki volt a vokál adója ennek a zenének. Egy biztos, hogy ott említette Afrikát. Hogy hát onnan jön, onnan származik, ugye, az emberiség azt mondja. Hát akkor itt van, tessék, ne menjünk nagyon messzire, maradjunk Afrikába. Jön DJ Ceballos, DJ Cass, vagy Cass and Ceballos, a spanyol fene gyerekek. És 2001-ben hozták nekünk az Afrika című nótát. Mégis tribal, oh yeah!

ropogunk tovább a következő Progressive House zenével. A kiadási év, hát az valamikor a 2000-es évek eleje volt, és hát az van, hogy igazából egy annyira white labelnek nevezik ezt a vinilt, maradjunk a pakelittel, vinilt, hogy ugye ez egy promo lemez, és hát acetátból van az a lemez, amit csak nagyon keveset nyomnak ki belőle, aztán ebből jön majd az eredeti, vagy hát a további nyomások. Jön a Prototype és a Control, vagy Control of Sound. Itt a Szuperen.

Tehát írunk, jön a Trigger egyenesen Angliából. Bocsánat, Ausztráliából jön a Trigger egyenesen Melbourneből. És hát hoztak egy fincsi zenét. Pontosan 2000 év elején. Ami nem, most, nem volt más, mint a hullámvasút, azaz angolul a Roller Coaster. Ez meg itt egy Pablo Gargano remix. Oh yeah!

Kolozsém, azt mondja, nekem ilyenkor tényleg visszarepülök kicsit azért abban az időszakban, egy korszakban, hogy a bánatban ezekkel az emékkel könnyen vissza lehet. Hódémi, köszönöm szépen a jó kívánságokat, csókoltatom én is a Lizát. Megyünk tovább itt a következő zene, 2003-at írunk, október 27-e. Jön megint egy spanyol, Roman Leiske, azaz Alberto Lesman, a spanyol DJ producer 2003-ban összeállt magával, saját magával, és olyan néven jelentette meg a zenét, hogy Namsela. Na most a Namsela néven pedig hozta nekünk a Plastic Vitamin Battle című nótát. Figyelj, ilyen volt.

fia a legjobb dolgot akarja választani az életébe. Ha tényleg állatorvos szeretne lenni, én csak azt mondani, legyen. Nem csak azért, hogy az állatokon tudjon segíteni, hanem hogy még jól is keressen mellette.

Figyelj, emléképlesztő zene. Holozsi mű visszaemlékszik fiatalságára, amikor még ilyen DJ féle volt. Azt mondja, hogy én ezeket a néha a buliban, de legtöbbször házbulikban döngettük. Volt egy jó barátom, és egy gyönyörű tónál Béla Pátfalván, az anyám, ahol laktunk, volt egy telke kint a tónál, dombon, remek kilátással, na ott mi csodabulikat toltunk le. Egyszer voltunk 50-en is, na soha nem felejtős, még a szóló lugasban, a szőlő lugasban is táncoltak az emberek. És tudjátok, mit lehet erre mondani? Oh yeah!

megérkezett Kocsis. Na még egyszer, majdnem kimondtam, hogy Kocsis Nándor, de maradjunk annyiban, hogy a jamaikai Nándi. Itt van azt, hogy a Szia Simon told a relaxot jamaikai. Jamaikai fülelésen, jamaika fülelésen üd mindenkinek. Ja és oh yeah. Hogyne, figyelj!

Jaj, hát még a legszebbet el sem mondtam, hogyha kibírja a Szofika 10 óráig, ameddig az adás időm tart, akkor még egy meglepés van itt a ma estére nektek a Super DJ Rádion, ugyanis érkezik hozzátok 10 órától, tudjátok ki? Hát mondom, az éjszakai bagoly. Úgy bizony, 10 órától érkezik Kőszegi Gabi barátom, és ő fogja tolni nektek a talpalávalót, lehet azt mondani, itt a kis szombat alkalmával. Oh yeah, a Super DJ Rádion.

gondoljuk le, hogy megfordítottam a Roman Leiske, azaz Namsla a lemezét, ami ugye 2003. október 27-én jelent meg Spanyolországból érkezett a lemez, és hát az előbb a B oldalát játszottam le, ez volt

Kicsimének üzenem, hogy figyelj, Kicsimi. Mármint Kicsi Holdimi. Jön egy olyan zene, ami meghatározó volt annak idején, lehet azt mondani, hogy a hip-hop vagy éppen az R&B stílusban. Ugyanis Kelly Rogers, az amerikai énekes és zeneíró, aki 1979. augusztus 21-én született, azaz holnap után lesz a szülinapja. Egyenesen Harlemben, New Yorkban született a csávó. De hülye vagy, Tomi. Nem baj. Szóval a Chelsea. És hát igen, az van, hogy hozott egy olyan zenét, amit azóta is lehet dúdolni. Sőt, ebben nagyon sokszor dúdolják a tejséket. Jön Kellis és a Milkshake című nóta, ami ugye 2003-ban jelent meg. Ez meg itt egy Express 2 remix. Oh yeah, csak a szuperem a Kicsi Holdiminek.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a beugrós Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig, ha Sophie is úgy akarja. És megyünk tovább itt a szuperen a progressive house-okkal, lehet azt mondani, tribal house-ok is felcsendültek itt most már ebbe az egy órába, és még biztos, hogy jönni fog. Mint például a következő zene, de még nem lövöm le. Jöjjön még ígyunk egy kis milkshake-et, oh yeah! Te shake-et, nem asztalt, hogy mit? Széket? Nem, asztalt.

jól lesz. Szofi kislány, erős kislány. Itt van velünk egy Győri Zoltán is. Azt írja, szép estét, jó pörgős estét kívánok. Hello Zoli. Jó kagylózást. Itt a Szuperen. Oh yeah.

Azért tegyük hozzá, hogy az alapja ennek a Kelly Smith-ségnek az a My Release-em. Most, hogy hirtelen nem tudtam előkapni, mondjuk így, nem tudom, hol van a lemez. De hoztam helyette elő egy másikat, lehet azt mondani, egészen pontosan 2000-be ugrunk. 2000. november 27-e. És hihetetlen módon meglepett bennünket. Lehet azt mondani, hogy haló, haló. Hello, hello, hello. Ő nem más, mint Halló Varga. Varga, hello Varga. Szóval jön Halló Varga. És a Future, azaz az a jövő 26 évvel ezelőttről valahogy így nézett ki a jövő.

szuperen. Az most hallhat egy olyan zenét, amit párszor már lejátszottam igazából. De ezt a verziót, ezt a lemezt, ezt a vinilt, vagy éppen bakelitet. Mert ugye magyarok vagyunk, még mindig bakelitnek hívjuk a vinilt. Ezt a lemezt nem sokszor szedem elő. Egy azért, mert olyan hülye voltam, hogy átmostam, és nagyon rosszul csináltam. Soha nem volt acetát lemezem annak idején, amikor elkezdtem gyűjteni a lemezeket, és hát az van, hogy ezt rosszul mostam le. Viszont még mindig jól szól, ettől függetlenül lecseg ropog acetát. És hát azzal lehetek büszke erre a lemezre, hogy ugye van a Discogs nevezető oldal, ahol mindenki, aki lemez gyűjt, a legtöbben a gyűjtők, több millió olyan vagyunk, akik használjuk a Discogsot, és hiába vinil, hódi, mi tudom, a magyarok még mindig bakelitnek hívják. Szóval visszatérve, a Discogs használók milliónyian vannak világszerte, és itt szokták regisztrálni, hogy milyen lemez van a gyűjteményükben. Most az van, hogy egy olyan lemezzel büszkélkedhetek, ami senki másnak nincs meg, csak is kizárólag nekem. Szóval egy acetát formátumban van meg a 2000-ben megjelent Express 2. És ha az én tinám itt van, akkor ez szóljon neki, ugyanis jön az AC. AC. Oh yeah, az eredeti, lehet azt mondani, friss, robogós, még a kiadás előtti verzió.

reggel közlet hozzánk jobbni. Most kezdi Szilvi is. Hello Szilvi, azt mondja, üdv Vízsi Simon, itt vagyok és fülelek. Szia Szilvi, jó kagylózás neked is. Nem sokára érkezik Gabi hozzátok. Gondolom megvárod. Oh yeah. Hát csak azt mondja, drága DJ Simon. Tudod, hogy én mindig veled vagyok, immáron több mint 27 hónapja. És ez soha nem fog megváltozni. Puszcsika, encsike. Hát azért volt egy év kihagyás, nem? Valami ilyesmi van az emlékeimben, de nem baj. Kostum Gabi azt írja, ez a track. Stír. Oh.

megjött Fater is, küldje nekem a rock, az AC/DC lemez. Hát ez ja, majd, hogy nem az. Nem az. Ez a sima. AC/DC. Oh yeah. És Hódi mi azt írja, hogy 27 hónap. 3x9 az 3 gyerek.

Megérkezett Varga Józsi is. Hello Józsi! Annyit ír Hali, Kóta jelen van tesó. Hello Józsi, jó kagylózást oda is. Hodi mi? Gyarapodik a család, Simon Hatvány. Ojoj.

érkezett a köreinkbe Putyer Lajos is. Azt írja nekem, kellemes szép estét, DJ Simon. Hello Lajos. Üdv a köreinkben. Remélem azért itt voltál már korábban is. Gőzi kiengedő odást éppen asztalok. Remélem tetszik. Oh yeah.

megérkezett Lovász Kellő József is a Fiberünkre. Azt írja nekem Karcsi barátom, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózom. Szép estét és hétvégét. Hétvégét? Érted? Hétvégét. Hol? Hogyan? A Karcsikám szerda van, bakker. Amúgy is holnap már csütörtök, de értem. Kagylózok az elétől, csak még két kamiont kellett lepakolnom, mielőbb így gyógyulást és kitartást. Köszönjük szépen, nem én vagyok beteg, hanem a Szofi, de gondolom ezt tudod. Közben rákukkantottam a következő zenére, még mindig maradunk a 2000-es évek elején, sőt 2000, egészen pontosan 2000, egy igazi progresszív trance, lehet azt mondani, jön a Humate, Humate jó, nagyon fincsi. Szóval jön Hans Gregor Schmidt, alias Patrick Schönberg. És hozza nekünk a Choose Life, Válaszi Életet című nótát, lehet azt mondani, mit a szuperre. Tudjátok, Choose Life, Choose Your Future, a Trendspotting filmzenéjéből lehet mondani, hogy kivágták a részletet, vagy nem. De jön a Choose Life. Egy igazi Trendsetters remixben.

elfelejtettem, tudjátok, 16 év távolét lehet azt mondani, vagyis távol élés Magyarországtól. Elfelejti az ember, hogy augusztus 20 az ugye a nemzeti ünnepünk, hát jól van. Én már lehet azt mondani, hogy már nem az augusztus 20-at ünneplem, jaj, de hogy nem, hülye gyerek. Teszed itt a fejed, azt lehet mondani. De hát az van, hogy itt ugye a nemzet ünnep június 6-án van. A svéd nemzeti ünnep. Nekem mindig az van benne, hogy ja, akkor vagyunk, itt menni kell, aztán lobogóval, zászlóval kell fölvonulni. Ja nem, nem kell fölvonulni. Na jó, hagyjuk a politikát. Válaszunk életet. Choose life és a humate. Egy Friends Hunters remixben. Itt a szuperem még mindig. És kellemes négynapos hétvégét akkor mindenkinek. Én majd azért megyek holnap is dolgozni, meg pénteken is, aztán meg nem.

ne pattogjunk rá a következő zenére. Jön néni, vagyis néni ENC. Tudjátok, volt a Planet Violet. Ez meg itt. A narancs színű bolygó. Jön a Planet Orange.

barátunk, már mint a kiadó. Meg a narancsi világnál. Akkor ez szóljon ez a zene Encsikének. Ne arra, hogy nem tudtam reagálni meg. Hát itt most az utolsó percekben akarsz. Ja.

akármennyire is, remélem itt van, szóljon neked az utolsó, a záró zene. Ha már te szülinapod volt, akkor természetes, hogy egy szülcsi napcsi zenével fogok zárni. Aztán senki sehova jön hozzátok, tudjátok a... Köszegi Gabi barátom, nem sokára érkezik, rögtön a zene után. Jöjjön az én záró zeném, ami nem lesz más, mint Andrew Boy. József Attila, tudjátok, születésnapomra című nótája.

0: És hát én ezzel a gyönyörű dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Radion. A zene után közvetlenül érkezik hozzátok az éjszakai bagoly. Ez meg szóljon akkor Kosztruk Gabi születésnapjára, meg mindenkinek, akinek épp születésnapja volt. Legközelebb velem, ami biztos, pénteken este, ahogy az szokott lenni.
1: Éves lettem én, meglepetésre költem én.
0: Csácsú Micsel, sziasztok!
1: Ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten, magam. 32 évem elszelelt, s még havi 200 sose telt. Az ám. Lehettem volna oktató, nem így döltőtől koptató szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, sehé. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani.

Hát akkor gyönyörű, szép jó estét kívánok mindenkinek, ahogy szokták mondani, pálinkásat. Üdvözlöm a kedves szupereket, na meg az éjszakai baglyokat, mivel 10 óra múlt 2 perccel. Tátum pedig nem más, mint augusztus 19. Egy gyönyörű hétköznap, szó szerint a köze. Laza szerda, csak itt a szuperen. DJ Tomi barátomnak köszönjük a nagyszerű 2 órát. Micsoda ma este, kérem szépen. Itt van Doki, Simon. Aztán én zárom az estét. Ahogy szoktam mondani, van egy Viber számunk, ami nem emeldíjas. Úgyhogy ne tessék, hogy mondják ezt, szégyenlősnek lenni. Tessék megragadni a telefonokat, aztán pötyögni. A szám pedig nem más, mint a 3670-45-95-995-ös. Van kedvetek, akkor írjatok. És amint hallatjátok, zenei színpadon egy kicsit más stílus, mint amit Tomi játszott. 2000-es évek, szokás szerint. Viszont az elektronikusabb vonal, na meg a trances vonal. Kezdésnek pedig egy Flip and Feel és a Shouting Star. Na hát ehhez hasonlóak lesznek majd ma este. Jó fülelés mindenkinek! Hamarosan megjövök majd a Viber üzikkel.

az a nyámot, milyen mixelés. Hát még erre én se számítottam, elég jól sikerült a mókolás. Elhoztam hozzátok Scooter bácsit, és a The Logical Songot. Aztán itt vannak a Viberes üzenetek. Elsőként köszönteni mami drága Encsikénket, ő volt a leggyorsabb. Alihó, szia kedves kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok, Encsike jelenléti pipa. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes hétvégét, lazulás, pihenést. Jó utazást a Bagoly Expressen, neked pedig szuper jó adit, puszcsika Encsike. Szia drága Encsi, örülök, hogy itt vagy. Tominek Doki megalapozta az estét. Én meg így rárakom az íra a pontot. Aztán befejezzük. Készülünk.

estét, pedig nem más, mint Hódívi. Akkor ennyit ír nekem, hogy jó estét. Szia, kedves Ivikém, örülök, hogy itt vagy nálam is. Harmadik pedig Erdély, Herdély, Szent György. Üdvözlöm a drága Isa családot is, Isa Istinket és kedves családját.

kedves baglyok! 10 óra 10 perc. Egy jó kis megpál lesz a gyomorba. Az elején színpadra pedig elhoztam hozzátok 98-ból a Milkins nevű formációt, az In My Eyes-ot. Egy jó kis trance, azaz Eurohouse. Megmondom őszintén, abban az időben nagyon imádtam ezt a formációt, ami még a mai napig is tart, hiszen mindig pörgetem. Már amikor olyanom van, csak úgy, mint ma.

Tamásnak kérem szépen, a következő megálló nem más, mint Oroszlány City. Az Ijjeli Express felveszi Macskási Szilvi barátos német, azaz Gedeon nénit. A Ganyiti Rüdvényeli Bagoly úr, főzök veled, mint mindig. Azok a bizonyos ijjeli evések. Kedves Szilvikém, később majd kérjük a menüt. Hát a többi bagoly is kedvet kap majd az éjszakai főzéshez vagy evéshez.

hatalmas pacsom egy új éjszakai bagolynak, Győri Zoltánunk is itt van velünk. Az üzi így szól, szép jó estét, jó zenéket kívánok így este. Szia Zolikám, köszöntelek itt az éjjeli bagyoknál. Köszönöm Hoffman Atinkat is. Hú, Gabi, jó, hogy gyűjtél. Rég hallottalak, de legalábbis elcsíptelek. Otthon ünnep holnap, de nekem Németországban csak a melló. Adjad neki a szuper zenéket. Engelsberg. Szia, Atikám, hatalmas pacsi, hatalmas ölelés.

kedves bagyok, 98-ból csak egy laza 4 évet ugrunk előre. A formáció nem más, mint az Entrance, és ez a Forever 2002-ből. A mixmesterek pedig nem mások, mint Voodoo és Serrano.

Köszöntenék egy újabb éjszakai bakjot, aki nem más, mint Kolozsi Mink. Szép estét, ciao Gabi! Jó adét kívánok, szuper, jó laza estét! Imi a kis trükkös, figyelj! Benne van a szuper is, meg a laza is. Üdvözöllek, Imikém! Imi azt írja egyébként, hát mindenki is, aki számít, beugrott, aminek nagyon örülök. Kedves Imikém, részünkről a megtiszteltetés. Nálunk itt a szuperen ez így működik. Egyet gondolunk, aztán jövünk hozzátok. Köszönteném drága Erikánkat is. Szia Gabi, jó, hogy itt vagy, jó adást üdv a villalakóknak. Jó fülelés mindenkinek, szióka Erika. Erika még azt írta, ho, és itt volt a Scooter is, ugye. Légy üdvözölve, örülök, hogy itt vagy ma is.

szépen, hogy is szólt ez? Tell it to my heart. És ő nem más, mint Kelly Lorena. És ez a Tell it to my heart, kérem. Csak itt a Superen.

Köszöntenék egy újabb éjszakai baglyot, itt van velünk Putyán Lajosunk is. Üdv Gábor, kellemes szép estét, szuperek! Szia kedves Lajos, nagyon örülök, hogy itt vagy te is! És köszönteném Földi Meti Stefánunkat, egészen Szkotlandiából. Csumi Gabesz, mióta vissza vagy Szkotlandbe minden nap vagy? Tudod, jóból is megártasok. Kedves Stefánom, elvonási tüneteim voltak. Egy hónap azért kimaradt. Úgyhogy azért, jaj, pár napot így azért vagyogatok.

kezdenék újabb felszállókat. Ismét visszamegyünk Oroszlány Citybe. Bekapjuk a nagy családot. Hiszen Nagy Zoli is kedves családja is felszáll a Super Expressre. Az Üzicol Hello Mester. A két nagy család is felszáll arra a Super Expressre. Üdv mindenkinek! Magalmas ölelés nektek is, sziasztok!

kedves magyek, ahogy szoktam mondani, hihetetlen, hogy mennyire röpül az idő. Azaz húhog az idő itt az Éjszakai Expressen. Kelly Lorena, Tell It To My Heart után itt van velünk Trinity X és a Forever. Köszöntenék egy újabb éjszakai bagyot, aki egy kicsit eltévedt mostanába, de visszatalált a megfelelő útra. Ő nem más, mint drága Saranszky Jani barátom. Hello Gabikám, kicsit rég mentem az éjjeli vonattal, és úgy látom, hogy a legjobbkor szálltam fel jó kis trendzenékre. Hát pörgess meg azokat a korongokat, de úgy, hogy még a hideg is kirázzon. Hatalmas pacsi és ölelés, és legyen mindenkinek csodás hete, azaz a másik fele. Kedves Janikám, köszönjük a jó kívánságokat. És persze, nagyon örülök, hogy itt vagy velem újra az Expressen.

drága Kolozsi, mink pedig annyit ír, minden elismerésem, mióta ismerlek, ilyen zenéket csak te tudol hozni. Kedves Ivi, kérem, micsoda szavak! Köszönöm ezeket a kedves szavakat, igazán megtisztelő. Amint tudjátok, szívem csücske, ugye, hát köztudott, hogy a trance. És ezek a trackek tényleg a legjava. Az egy bizonyos kedvenceim, amiből tudom, hogy nagyon sok van.

kedves vagyok, megmondom az igazat. Nekem itt kezdődik az igazi hidegrázós. Amikor ez a gyönyörű vokál megcsillan. Holland Trance nagymesterünk. Ian Fandal. És a Reason természetesen.

felszállót. Itt van az én Toldi Miki barátom is. Hello my friend. Miki azt írja, szia DJ Kabez barátom. Jöttem húhogni. Üdv a vagyoknak.

A felszállók köszönteném Kő Mateszikat is. Szia Gabi, nem is tudom mióta hallózok. Csak bujkálok a kaller elől. Nagy pacsi, jó adit kívánok az én bogyommal. Sziasztok! Hatalmas ölelés nektek, köszi, hogy itt vagytok!

Vagoly barátaim, így az 5. Higgshez közeledve egy olyan tracket hoztam nektek, ami szerintem hát mindannyiunk vágya. Az örök fiatalság, a Forever Young, az Interactive-tól.

Mat ezt írja, ez a zene hatalmas. Az örök fiatalság, így van. Egy jó pofasör után általában én is erre vágyom.

91 Zikolo Zsimingtől. Mindenkinek nagy Egi. Azt hiszem megtehetjük így péntek estére már. Hát igen, ez az előrehozott kis péntek. Hét közepére.

kedves Bakker, megmondom az igazat. A Match Surfem úgy fogja, hogy most. Hamarosan szerintem jön majd az a pillanat, amikor elgurul a pirula. Aztán a lightosan zenékről kicsit majd begyorsítunk. Szokták mondani, hogy beüt a kubu. Figyelj, fülej! Jön a következő mók.

és virtuális színpadunkon pedig itt van velünk Frank Trax és a Bucken. Encsi pedig azt írja, én pedig a csak fincsi édespersére vágyom. Ilyenkor és a vérpestítő mókolásodra, Gabi. Guruljon, guruljon, herre várok. Kedves drága Encsi, hamarosan jön a pillanat majd. Az óra második felébe egy kis klasszikot terveztem. 90-es éveknek a vége, 97-98. Van egy pár finomság. Régi CD-k mellő kerültek, leporolódtak pontosabban.

aztán hatalmas pacsim szarvasra is, hiszen itt van velünk Rumi Gyurink. Hali, hali, szarvas jelen! Hatalmas pacsi Gyurikám! Sziasztok, szarvasiak! Valamint köszönteném a Pestát is. Szia Gabi, csapassuk és zárjuk le végre a hetet. Már most. Hello Pesta! Hatalmas pacsi neked is. Kedves baglyok, ez az a pillanat, amikor nagyon Tiesto bácsinak a hasonmása, amikor keverte régen ugye Traffic, meg ehhez hasonló igazi kis szimfonikus trends. Az anyámat, ez az igazi hidegrázás!

drága bagyok, hihetetlenül, hogy mennyire repül az idő. Hamarosan vége az első órának. Egy újabb szuper vokál. Gazdája pedig nem más, mint Maitlin. Ez a Beautiful Child. Egy Four Strings remixben. Megmondom a frankót, abban az időben nekem ezek voltak a gyengéim, amikor ezeket a gyönyörű vokálokat meghallottam. És megjegyzem azt, hogy azért az előadó sem volt igen gyenge. Jó kis csinos nénik, akik ezt a gyönyörű trance dallamokat éneklik.

rápillantok a Viberünkre. Kocsikas a Stevie barátosném elküldte a ma esti menüt. Rakott krumpli a sütőbe. Megmondom őszintén, igen, nincs iklandozó. Nyálcsorgató, ahogy szokták mondani.

bagyok, micsod a vokál ismét. I see right through to you. DJ Encore, Chancellina közöse. Igazi hidegrázos ez is. Ott is feláll a szőr, ahol nincs. És hogy Tóth Miki barátom írja, jó kis vokálok. Igen, kedves Mikikém, igazi kellemes dallamok ügye. Főleg a trance rajongóknak, amilyenek mi vagyunk.

kedves magjuk, ahogy halljátok is a vokában. Everyday 2002-ből Agnelli és Nelson. Micsoda zene, Istenem!

zenét a Viberről. Az anyját ennek a megynek olyan ereje van, hogy alig tudok beszélni. Legutolsó látogatásom Németországba, Hedekás Zsolti barátomnál. Egy üveg megy pálinka. Azt kezdtem el csócsálni. Az igazság az, hogy most már csak épp, hogy figyek valami az alján. Megjegyzem, egy 7 decis volt. Hitatja magát a megy, kérem szépen. Az üző pedig így szólt Encsikétől. Gabi, egy jó társaságban mindig repül az idő. Nem tudtad. Hello, hello, ennye, bennye. Aztán szó került itt a tepsis rakott krumpliról is. Jesszusom, drága macskási Szilvi. A rakott krumpli nagyon jó ám. Napi 2 óra konditerem így fölösleges. Ennyit toltam most 3 napig, azt írja Encsi. Gondolj bele, Encsi, rakott krumpli meg az alkohol. Bye bye, Jim.

kedves Toldi Miki barátom, figyelj, fülelj, ez most neked megy. Kasin és a Hungry. Hogy a hülye angolok szoktak poénkodni, a Hungarian Hungry, az éhes magyar. You're like a child with old eyes. Toldi Miki barátom, mert annyit ír, Jesus. Jó kis emlékek, barátom, ez igen, köszönöm. Mikikém, tudod jól, trenc barátok azok így nyomják. Don't understand you, no, until it's too late. With everything they've handed you. Kedves mocskási Szilvi barátosném, annyit mondok, hogy hoppá.

és ami a rakott krumplit illeti, Macskás észévé azt írja, szívesen küldök mindenkinek, a bagyok nyissák az ablakot, mindenkinek jön egy adag, egy jó kis emlyeli pálinkával megfűszerezve. Cool water to lie beside, give me these two strong eyes to see the difference between. Aztán hatalmas jelenlés Kálós emlyére is, hiszen itt van Garai Tibi barátom és kedves családja is. Szerva Bagoly Gábor barátom. Sziasztok, szuperek! Kellemes szép estét és nagyon jó szórakozást mindenkinek! Most már itthonról a teljes Garai család és Kálós emlyén hallgatózik. Nagyon jó adit neked, barátom! Kedves Tibikém, örülök, hogy itt vagytok. Hatalmas jelenlés a legkisebbtől a legnagyobbig. Remélem, hogy a fecatúra jól sikeredett. Mindenhol jó, de legjobb otthon, ahogy szokták mondani. Örülök, hogy itt vagytok.

Edge azt írja, Szilvikém ablak kitárva, induljon a rakott kolombére. Aztán megtudtam azt is Encsitől, hogy van egy ilyen Jim Beam, itt ez volt, azért a Jim Beam mennyivel jobb, nem? Ekkora félig már bassza meg.

figyú, kedves bagyok, a következő formáció elég érdekes. A mester meg a tanítványa, Susan Palmer. Mester pedig DJ Tiesto. És ez a Love Song Fire. Aztán Kolozsi Mink is írt nekem. Az ablak nyitva, kedves Szilvia. Kedves Szilvikém, úgy látszik, hogy a rakott krumpli nagyon sikeres lett. Pár adag itt az éjjeli bagyoknak, aztán neked nem marad semmi.

Ez a kedves Arikám, Tiesto és a Flight 643, Susan Palmerral közösen, a mesternek a tanítványa. Tiesto bácsi keze is benne van az én ügye, lehet hallani. És így van, Imikém, egy Tiesto, a soha nem hiányozhat.

így van, Szilvike, miért? Kolozsi, mi? Imi azt írja, hát hadd ne mondjam, Gabi. Kedves Simike, most jött az üzi, hogy Szilvi, hamarosan küldi neked a krumplit. Csak még most sül. Pár perc türelem. Addig tessék inni valami itókát. Csaposunk kencsike, majd gondoskodik rólad is, Simikém. Drágencsi pedig annyit ír, nem a mester, te vagy Gabi, a mókmester. Csupa-csupa nagybetűvel mókmester Gabi. Ilyen nevecsek. Köszi szépen, Encsike.

ismét újabb Viber. Tudod, Miki barátom, csak annyit ír nekem, de jó kis basszusok, Gabesz! Kedves Mikikém, ezek azok igazi masszív, olyan hát masszírozósok, főleg amikor autóban hallgatod ezeket a dallamokat, amikor a mély nyomból csiklandozza mindenedet, a nyakadat, a hátadat. Wilkins, the sun always shine on.

aztán itt van egy kérdés, még pedig Kolozsimihez. Encsi azt írja, drága Kolozsimcsike, mi a mai menü? Mit innél a fincsi rakott kolomper előtt? Van royal kaktusz, meg sárga barackpál lesz, vagy vodka narancs? Vagy csak egy jópofa sör? Azt írja, hogy a vendégem vagy, Puscsike Encsike. Kedves Imikém, tessék kihasználni. Az italmenüt én meg megspékelem egy jó kis Café Del Marral.

Szilvim is írja, neves olyan igazán, gondolja sincsire, akkor menni fog. Azt mondja, énekelj is, annyira bírom. Azt szokták mondani, hogy a port jobban bírják, mint az én énekhangom a Szilvikém. Na, de majd mindjárt keresünk valamit, amivel énekelni is tudok.

ahogy is a Isti barátom írja, ezzel a műsorral felkészülünk az ünnepre, ugyanis beindult a buli. Így van, Istikém. Elő buli, csak itt a Szuperen.

Kolozsibi annyit itt encsike, hogy felsoroltad, az úgy jöhet, bármi jól hangzik, elmész a picsába ám. Szokták mondani azt, hogy a jó gyomor nem válogat.

aztán Rencsi írja, mindjárt gondolta Mibikém, hogy a sorrend az maga a tökély. Kérem szépen, 30 év vendéglátós tapasztalat azért megmutatkozik. Encsike tudja, hogy mi a jó, kérem szépen. Minden, ami jó a gyomornak, meg a toroknak.

Gold, Viki barátom azt írja, húj az agyámat, micsoda a zene! Viki, én ugyanezt érzem én is. Ez nem más, mint Matt Dairy és a Beautiful 1999-ből.

látod, Miki barátom üzie. Ott vagy, mester. Barátom, de nagy zene ez, különösen ami most szól. De jó ég. Az egyik kedvencem 99-ből. Akkor is voltak már ilyen jó zenék. Matt Deary és a Beautiful.

hogy azt írja, minden jó, ami A betűvel kezdődik, Encsike. Az anyám a Tibikén milyen táncoló bigét küldött nekem ide a Viberre. Bőrszerko, lobogó mellek. Ej, Imikém.

Tóldi Viki baráta pedig annyit ír. Fantasztikus zsír melódiák. Emcsinek pedig annyi, igenis kérném szépen. Úgyhogy Lali, tényleg elgurult a pirula barátom. A szó legjobb értelmében persze. Gratula, fantasztikus este, köszi! Kedves Mikikém, trance rajongóknak kötelező darab, Lost Witness, és a Happiness Happening.

Gyöncs írja, tudom én, Imi, a sör, a vor, a pálinka. Nekem akarod megmondani, hogy merre vagyok arccal? Így 35 év kocsmai múlttal. Na, Imikém, látod, erről beszéltem.

éjjeli bagyok, micsoda üzenet. Tóth Miki barátom a következő üzit küldte. Temelő a teraszon ülök, remek kristálytiszta zenéket hallgatva. Nézem a csillagokat, egy belga sörrel. Hát kiváló érzés, micsoda vokál. Kedves Mikikém, irigyellek.

és egy aranyos izé Kolozsi Imitől. Encsikének azt írja, 35 év után ő csak 25 éve iszik. Encsike versus Imi, 35 év és a 25 év ivás tapasztalat. Hát kérem szépen. Úgy látszik, Imi korán kezdte. Jelenleg 45, 25 éve megy az itóka. És egy mindig bírja a sász, kérem szépen. Itt van velünk a Superen nap mint nap.

kedves bagyok, ismét újabb egy nagyszerű felvétel, egy igazi melódikus, Paul van Dyk és a Foreign Angel. Toldi Miki barátom pedig csak annyit ír, hatalmas zenei aláfestés. Remek parti, kedves barátom, te jó ég, imádás! Kedves Mikikém, köszönöm az elismerő szavakat! Kolozsi mi is azt írja, hát mit is mondjak, szuper a hangulat! Örülök neki, Mikém! Hatalmas ölelés, drága kollégámnak, Kukori bácsinak! Ugyanis ő is itt van velünk, az éjszakai baglyokkal. Kellemes műsorvezetés, Druszám! Üdv a szupereknek! Bizony főnyeremény! Szia, Druszám, légy üdvözölve! Megtisztelő, hogy itt vagy!

megszertelik egy olyan felszállót. Itt van velünk Norbi barátomat is, aki annyit ír Hello Bagolybá. Hát szia Norbikám, örülök, hogy itt vagy. A mai nap látod összejött. Nincs túl óra. Csak szigorú trends. Na már persze ti éjjeli baglyok.

És így van, kedves Ivikém, szerintem most kezdődik az este. Én most az emlékébresztésnél vagyok. Így van, Ivikém, emlékeket ébresztünk.

aztán Encsi írja. Jesszusom, szia kedves Kukori bácsi! Csak nem éjszakai műszak, ahol már a villamos is aluszik, legalábbis kellene. Encsi írja Tóldi Miklósnak, küzenem, ha lehet ugyanazokat a csillagokat nézzük, csak én 16-ba teverik a 15-be. Mert épp a párommal vagyok, de tőzsgyökeres budai második kerület, hajrá, szuper DJ! Megjegyzem, egyébként én békásmegyeri voltam valamikor. Őszike utca, 3. kerület.

aztán Norbi barátom írja. A futár mondja, hát csomagja érkezett, hol van a kapu? Én azt mondom, a ház előtt. Futár, hát melyik ház? Én a sajátom. Futár, jó, akkor már csak azt kell kiderítenünk, hogy melyik utcában lakik. Azok a bizonyos futárok, ugye Norbikám? Amikor a csopag repül, úgy mint a focilabda. Futárokban ne bízzatok. Ha nincs borra való, általában akkor van repülő csomag.

És hogy Viki bajátom írja azt a... Kedves Vikikém, köszönöm a kedves szavakat! Ilyenkor van az, amikor már beütött a kubu.

A futára visszatérve egyébként Bacskási Szilvi annyit ír, hajrá futár, mert nem ért ide a semjéni. Szilvi azt írja, annyira jó vagy, hogy el is égettem a tepsis krumplit. Most került ki a sütőből, Szilvi küldte nekem a képet. Szép kis aranybarna, sajt szépen ráégetve, ahogy kell. Kedves magyok, ablakot kinyitni. Macskás észévétás és krumplia repül.

és kedves magyok, most még rápillantottam az órára. Sajnos azt kell mondjam, hogy itt az idő. Itt a vége, füssel véle. Skóciában még kemény meló van. Az langustus az úszatok nem éneplik. Nem ünneplik. Ajaj, már akad itt a nyelv. Ez azt jelenti, hogy irány nyugovóra térni. Mindenkinek köszönöm az elmúlt megtisztelő két órát. Mikrofon is a lejátszó mögött szerint nyomogam, köszönjük, amit hallottátok mókolni. BB, 7 days and 1 week-el zárok. Találkozunk holnap, azaz ma. Este 10-től. Sziasztok, bagyok, ciao.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ